0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a program az idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszortan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 22-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Az iskolai lemorzsolódás ellen küzdenek a jelenlétpontokon. Igazgatási szünet kezdődik hétfőn a Komlói Hivatalban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pontot parti központi helyszíne idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz, közölte a Hallgatói Önkormányzatok országos konferenciája. A főváros mellett 10 vidéki helyszínen, köztük a pécsi Széchenyi téren is várják a fiatalokat. Pécsett a PTE karai partnerei egyetemi szervezetei mutatkoznak be, lesznek interaktív játékok, a ponthatárok kihirdetése után pedig Moriones koncert várja a fiatalokat. A programok délután 6 órakor kezdődnek. Pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára indít felkészítő foglalkozásokat. Az ország legszegényebb településein működő jelenlétpontokon a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A közlemény szerint a Szeretetszolgálat a gyerekek tudás szintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, azért, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. A foglalkozásokat a jelenlétpontok többségén várhatóan a napokban hirdetik meg. Megújult a pécsi Brassó utcában található gyalogos híd. Az építményt a Biokom saját kivitelezésben újította fel. Azt írják, a korábbi híd fattartó szerkezete és járófelülete elkorhadt, így a híd balesetveszélyessé vált. Most új, fémtartó szerkezetre épített kemény fahidat alakítottak ki. Ez a korábbinál hosszabb élettartamú és biztonságosabb megoldást jelent. A hídhoz vezető szakaszt akadálymentesítették, így babakocsival, kerékpárral és kerekesszékkel is kényelmesebben használható a gyalogos híd, mint eddig. Szerdától várhatóan szombat reggelig burkolatépítési munkák miatt lezárják Pécsett az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. A korlátozás a buszok közlekedését is érinti. A Tükebusz tájékoztatása szerint a 3-as, 6-os, 8-as, 30Y és 103-as járatok terelő úton közlekednek. A kimaradó megálló az Ipar utca, helyette a főpályaudvar irányába haladó buszok a Vásárcsarnoknál állnak meg. Jövő hétfőtől igazgatási szünet lesz a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A nyári szünet július 27-től augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt az általános ügyfélfogadás szünetel. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én előzetes időpontegyeztetést követően a soron kívüli szociális ügyek, illetve a halálesetek anyakönyvezése elintézhető lesz. Akinek helyi adótartozásmentességi igazolásra van szükséges, az postai úton igényelheti azt. A szünet utáni első ügyfélfogadási nap augusztus 10-e hétfő lesz. Adományokat gyűjtenek a Márévár helyreállítása érdekében. Magyar Egregy polgármestere az MTI-nek elmondta, a reneszánsz lovagvár falazatát néhány hete rongálták meg ismeretlenek, így a műemlék balesetveszélyessé vált, jelenleg nem látogatható. Az üzemeltető önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de az már most látszik, hogy a megrongált falszakasz megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintot is. Az adakozni szándékozók a Márévár a Mecsek Rejtett Égköve nevű közösségi oldalán találnak információkat arról, milyen módon tudnak segíteni. Gyorsított ütemben zajlik Mohácson a Szabadság utca felújítása. Az önkormányzat kedden azt közölte, felgyorsították a kivitelezést azért, hogy a területet mielőbb visszaadhassák a közlekedőknek. Az északi oldalon kialakítandó parkolók augusztus 10-éig elkészülnek. Ezt követően megnyitják a területet a forgalom előtt. Szeptembertől kezdődik az üzletsor előtti járdaszakasz felújítása, ami várhatóan egy hónapon át tart majd, míg a Szabadság utca déli oldalán októberben kezdődnek a munkák. A beruházás célja egy egységesebb, biztonságosabb, rendezettebb és méltóbb városközpont kialakítása. Felújítási munkák zajlanak a Szászvári polgármesteri hivatalban. A nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint az ingatlan homlokzatán és az épület belső terében zajlanak a kivitelezési munkák, melyek várhatóan augusztus végéig tartanak. Ez idő alatt a munkatársak többsége nem a megszokott irodában dolgozik, így az ügyintézés során nem feltétlenül a korábbi helyen találják őket az ügyfelek. Emellett az iratokhoz jelenleg korlátozott a hozzáférés, így esetenként megnőhet az ügyintézési idő. Az önkormányzat a lakosság türelmét kéri. Továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben az ország egész területén. A Mecsekben a Flóra pihenőnél ennek ellenére valaki tüzet gyújtott. A katasztrófavédőkhöz hétfőn délután érkezett bejelentés az esetről. A telefonáló azt is hozzátette, a tűzrakót felszólították, hogy oltsa el a lángokat, de ezt nem volt hajlandó megtenni. A helyszínre érkező tűzoltók puttonypecskendővel és kézi szerszámokkal oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt. Csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel egy időben megkezdődik az albérletpiaci főszezon, ami az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul, írja az ingatlan.com. Az elmúlt évhez képest 4%-kal csökkent az érdeklődés a kiadó lakások iránt, írja a portál. Közleményükben azt is ismertették, hogy Budapesten a kiadó szobák bérleti díjának középértéke július közepén havonta 110 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A vármegyeszékhelyek közül Pécs a kedvezőbb áruvárosok közé tartozik. Azt írják, egy garzonlakás medián bérleti díja városunkban 140 ezer forinton áll jelenleg. Visszatér Pécsre Adamczek Máté. A támadó korábban 2,5 szezonon át már szerepelt a PMFC labdarúgó csapatánál, akkor 65 bajnoki meccsen lépett pályára a csapat színeiben. Innen Nyíregyházára, Gyirmutra és Szentlőrincre vezetett az útja, most azonban 4 év után újra Pécsre szerződött, így az új szezonban már ismét a PMFC-t erősíti. Összeállt az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatának végleges kerete a 2026-27-es idényre, írta a klub a közösségi oldalán. 3 új játékos érkezik, Zada Williams, Tina Cvijanović és Szűcs Luca is a pécsieket erősíti az új szezonban. Miközben az utánpótlásból Csirke Petra és Ikládi Anna is a felnőtt keret tagja lesz. A csapat vezetőedzője változatlanul Zsajko Gyokics, a másodedzők Iványi Dalma és Hengán Hunor, míg az erőnléti edző Arno Szakot. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabda ligában a Minnesota Lynx. A csapat hétfőn 105-102-re győzte le a Seattle Stormot idegenben, és továbbra is vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka ezúttal 19 percet töltött a pályán, egy büntetőt értékesített, emellett 4 lapattanót szerzett, és 3 gólpassz is került a neve mellé. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, amely az ő névnapjuk, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Kylie tesója, Danny Minogue kezd, jön nem sokára Artful Dodger és a Nina Sky is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Július 22-e van, nem csak a Magdolnák névnapja, de az agy világnapja is. A mai World Brain Day, így hívják angolul, és a Neurológiai Világszövetség hívta életre. A neurológiai betegségek megelőzésének és a kutatások fontosságának hangsúlyozására. Az agy után pedig, hát épp testben, épp lélek, aláfestő zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky folytatja.

0: Best FM, ha a legjobb zenék folytatódik, a nem túl meleg, kellemes nyári idő kis széllel, napsütéssel, egy-egy futózáporral a maximum 30 fok környékén, inkább picivel alatta alakul majd. Még több részlet az időjárásról és a nap legfrissebb információi a hírekben, rögtön fél hét, jó reggelt, Nelly is a hőmérsékletről dalol majd a hírek után, Hot in Here hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pontot partikkal várják a felvételizőket csütörtökön. Folytatódik ma is a mérsékelten meleg idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pontot partik központi helyszíne idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz, közölte a Hallgatói Önkormányzatok országos konferenciája. A főváros mellett 10 vidéki helyszínen, köztük a pécsi Széchenyi téren is várják a fiatalokat. Pécsett a PTE karai, partnerei, egyetemi szervezetei mutatkoznak be, lesznek interaktív játékok, a ponthatárok kihirdetése után pedig Moriones koncert várja a fiatalokat. A programok délután 6 órakor kezdődnek. Felújítási munkák zajlanak a Szászvári polgármesteri hivatalban. A nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint az ingatlan homlokzatán és az épület belső terében zajlanak a kivitelezési munkák, melyek várhatóan augusztus végéig tartanak. Ez idő alatt a munkatársak többsége nem a megszokott irodában dolgozik, így az ügyintézés során nem feltétlenül a korábbi helyen találják őket az ügyfelek. Emellett az iratokhoz jelenleg korlátozott a hozzáférés, így esetenként megnőhet az ügyintézési idő. Az önkormányzat a lakosság türelmét kéri. Visszatér Pécsre Adam Csek Máté. A támadó korábban 2,5 szezonon át már szerepelt a PMFC labdarúgó csapatánál, akkor 65 bajnoki meccsen lépett pályára a csapat színeiben. Innen Nyíregyházára, Gyirmótra és Szentlőrincre vezetett az útja, most azonban 4 év után újra Pécsre szerződött, így az új szezonban már ismét a PMFC-t erősíti.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Légszesz gyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. Ma is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van ma kilátás, futózáporok előfordulhatnak, de jelentős csapadék ma nem várható. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. A hét közepén marad a szeles, napos gomoly felhős idő egy-egy futózáporral, 28-29 fok körüli maximumokkal, és a következő napokon is erre lehet számítani. Holnap egy fokkal több felhő, pénteken szintén napos idő, itt-ott záporral, egy-egy zivatarral végig, 25-30 fok közötti kellemes maximumokkal. Ugyancsak változatlan, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire ébredhetünk, készülődhetünk, vagy utazhatunk A-ból B-be. Eve és Gwen Stefanian.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék. Például a Faith No More-tól. És itt lesz Curtis is Charlie-val. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Újra itt van, a Casino Vintage visszatért. Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak. Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepi Hurra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.
6: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Útlezárás miatt változik pécsi buszok menetrendje. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerdától várhatóan szombat reggelig burkolatépítési munkák miatt lezárják Pécsett az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. A korlátozás a buszok közlekedését is érinti. A Tükebusz tájékoztatása szerint a 3-as, 6-os, 8-as, 30Y és 103-as járatok terelőúton közlekednek. A kimaradó megálló az Ipar utca, helyette a főpályaudvar irányába haladó buszok a Vásárcsarnoknál állnak meg. Jövő hétfőtől igazgatási szünet lesz a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A nyári szünet július 27-től augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt az általános ügyfélfogadás szünetel. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én előzetes időpontegyeztetést követően a soron kívüli szociális ügyek, illetve a halálesetek anyakönyvezése elintézhető lesz. Akinek helyi adótartozás mentességi igazolásra van szükséges, az postai úton igényelheti azt. A szünet utáni első ügyfélfogadási nap augusztus 10-e hétfő lesz. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabda ligában a Minnesota Lynx. A csapat hétfőn 105-102-re győzte le a Seattle Stormot idegenben, és továbbra is vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka ezúttal 19 percet töltött a pályán, egy büntetőt értékesített, emellett 4 lepattanót szerzett, és 3 gólpassz is került a neve mellé.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
7: Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Légszeszgyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van ma kilátás, futózáporok előfordulhatnak, de jelentős csapadék ma nem várható. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
6: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, július 22-én a Magdolnák névnapján, őket és a szülinaposokat is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155, és ha dugó baleset van, a közlekedési ír is ugyanide jöhet. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Baby D jön és az I Need Your Lovin', de csak Ida Kor és Fed Le Grand után a Besten.
6: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék július 22-e van. Magyarországon ez a nap a Nándorfehérvári diadal emléknapja, amely az 1456-os törökök feletti történelmi győzelemnek állít emléket. De hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, egy picit később sort kerítünk rá. Addig is nagyon jó zenékkel készültem. Faith No More, Easy, mindjárt Curtis jön Charlie-val, maradunk végig. Most pedig Kylie Minogue folytatja On a Night Like This a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei vannak soron rögtön 7:30. Egy-két szó előjáróban folytatódik a tegnapihoz hasonló kicsit szeles, mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő, egy-egy kisebb futózápor benne van a pakliban, és benne van a playlistben, már látom is, a hírek utáni első zene, amely a KLF dala, a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Márévár helyreállítására indult adománygyűjtés. 25 fok közelébe emelkedik ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben az ország egész területén. A Mecsekben a Flóra pihenőnél ennek ellenére valaki tüzet gyújtott. A katasztrófavédőkhöz hétfőn délután érkezett bejelentés az esetről. A telefonáló azt is hozzátette, a tűzrakót felszólították, hogy oltsa el a lángokat, de ezt nem volt hajlandó megtenni. A helyszínre érkező tűzoltók puttonypecskendővel és kézi szerszámokkal oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt. Adományokat gyűjtenek a Márévár helyreállítása érdekében. Magyaregrecs polgármestere az MTI-nek elmondta, a reneszánsz lovagvár falazatát néhány hete rongálták meg ismeretlenek, így a műemlék balesetveszélyessé vált, jelenleg nem látogatható. Az üzemeltető önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de az már most látszik, hogy a megrongált falszakasz megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintot is. Az adakozni szándékozók a Márévár a Mecsek rejtett égköve nevű közösségi oldalán találnak információkat arról, milyen módon tudnak segíteni. Összeállt az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatának végleges kerete a 2026-27-es idényre, írta a klub a közösségi oldalán. Három új játékos érkezik, Zada Williams, Tina Cvijanović és Szűcs Luca is a pécsieket erősíti az új szezonban. Miközben az utánpótlásból Csirke Petra és Ikládi Anna is a felnőtt keret tagja lesz. A csapat vezetőedzője változatlanul Zsajko Gyokić, a másodedzők Iványi Dalma és Hengán Hunor, míg az erőléti edző Arnó Szákot. Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Lékszesz gyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van ma kilátás, futózáporok előfordulhatnak, de jelentős csapadék ma nem várható. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Their voyage to the bottom of time.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 132 éve a mai napon megtartották az első autóversenyt Franciaországban. Boldog 80. születésnapot kívánunk gyermekkorom egyik nagy nevettetőjének, Markos György humorista előadó művésznek. 79 éve ezen a napon született Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekese. 72 éve ezen a napon született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros zeneszerző. És ma 34 éves Selena Gomez, mexikói származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. Sok boldogságot kívánok még egyszer minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, figyelem az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont kell kerülgetni. Ez okoz kisebb torlódást. Jó utat, ha van közlekedési hír, várom én is 0620 55 55 155. 8 után játszom majd George Michael dalát.

0: és szól Ákosi is. Pillanatokon belül 8 óra, tehát jó reggelt, rögtön folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Útlezárás miatt változik pécsi buszok menetrendje. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerdától várhatóan szombat reggelig burkolatépítési munkák miatt lezárják Pécsett az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. A korlátozás a buszok közlekedését is érinti. A Tükebusz tájékoztatása szerint a 3-as, 6-os, 8-as, 30Y és 103-as járatok terelőúton közlekednek. A kimaradó megálló az Ipar utca, helyette a főpályaudvar irányába haladó buszok a Vásárcsarnoknál állnak meg. Gyorsított ütemben zajlik Mohácson a Szabadság utca felújítása. Az önkormányzat kedden azt közölte, felgyorsították a kivitelezést azért, hogy a területet mielőbb visszaadhassák a közlekedőknek. Az északi oldalon kialakítandó parkolók augusztus 10-éig elkészülnek, ezt követően megnyitják a területet a forgalom előtt. Szeptembertől kezdődik az üzletsor előtti járdaszakasz felújítása, ami várhatóan egy hónapon át tart majd, míg a Szabadság utca déli oldalán októberben kezdődnek a munkák. A beruházás célja egy egységesebb, biztonságosabb, rendezettebb és méltóbb városközpont kialakítása. Újabb győzelmet aratott az Észak-amerikai női kosárlabda ligában a Minnesota Lynx. A csapat hétfőn 105-102-re győzte le a Seattle Stormot idegenben, és továbbra is vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka ezúttal 19 percet töltött a pályán, egy büntetőt értékesített, emellett 4 lepattanót szerzett, és 3 gólpassz is került a neve mellé.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Lékszesz gyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van ma kilátás, futózáporok előfordulhatnak, de jelentős csapadék ma nem várható. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Nanától a Lonely, de érkezik nem sokára a Sean Paul Sasha-val I'm Still in Love, az órát a gitárlegenda Carlos Santana indítja. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen jól járhatóak hazánk útjai, autópályái. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Egy-kettőt leszámítva, a Taksony és Áporka között az 51-es főúton a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott. Váltakozó irányban halad a forgalom, és szintén az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán egy lerobbant kamiont kell kikerülni. Emiatt lassabb ott a haladás. Jó utat, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.

0: Best FM a legjobb zenék. Aki ezen a héten nyaral és szeretne strandolni, az nem annyira örül annak, hogy marad a szeles, mérsékelten meleg idő, napsütéssel, gomoly felhőkkel, 22-27 fok közötti maximummal. Hogy lesz-e és ha lesz, mikor lesz változás ebben a fajta időjárásban, kiderül a hírek végén. Aztán indítom Adams kidalát, szól mindjárt a Killer a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pontot partikkal várják a felvételizőket csütörtökön. Folytatódik ma is a mérsékelten meleg idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pontot partik központi helyszíne idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz, közölte a Hallgatói Önkormányzatok országos konferenciája. A főváros mellett 10 vidéki helyszínen, köztük a pécsi Széchenyi téren is várják a fiatalokat. Pécsett a PTE karai, partnerei, egyetemi szervezetei mutatkoznak be, lesznek interaktív játékok, a ponthatárok kihirdetése után pedig Moriones koncert várja a fiatalokat. A programok délután 6 órakor kezdődnek. Felújítási munkák zajlanak a Szászvári polgármesteri hivatalban. A nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint az ingatlan homlokzatán és az épület belső terében zajlanak a kivitelezési munkák, melyek várhatóan augusztus végéig tartanak. Ez idő alatt a munkatársak többsége nem a megszokott irodában dolgozik, így az ügyintézés során nem feltétlenül a korábbi helyen találják őket az ügyfelek. Emellett az iratokhoz jelenleg korlátozott a hozzáférés, így esetenként megnőhet az ügyintézési idő. Az önkormányzat a lakosság türelmét kéri. Visszatér Pécsre Adam Csek Máté. A támadó korábban 2,5 szezonon át már szerepelt a PMFC labdarúgó csapatánál, akkor 65 bajnoki meccsen lépett pályára a csapat színeiben. Innen Nyíregyházára, Gyirmótra és Szentlőrincre vezetett az útja, most azonban 4 év után újra Pécsre szerződött, így az új szezonban már ismét a PMFC-t erősíti.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Légszesz gyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. Ma is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van ma kilátás, futózáporok előfordulhatnak, de jelentős csapadék ma nem várható. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Look at me címmel, Jerry Halliwell Horner dala következik. Lánykori nevén Jerry Halliwell, Ginger Spice, ő is ott volt, a hétvégén nagy buli volt, ugyanis elkelt az utolsó fűszeres lány, férhez ment Melanie C. modell barátjához, majdnem a teljes Spice Girls ott volt, kivéve Victoria Beckhamet, aki Amerikában tartózkodott a foci VB-n férjével, David Beckhammel, viszont ő tervezte Mel C. mennyasszonyi ruháját. Good.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A zene mindig ott van benned, hogy megszelidítse a csendet. Kéz a kézben, minden rendben, csak mentek a világ ellen. A zene mindig ott van benned.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az OpenAI egyik mesterséges intelligencia ügynöke kijutott az internetre, majd önállóan feltört egy másik platformot. Erről is lesz szó a következő órában. Deja vu-ban. Terminátor? Pánik. Ja, ez a Honeybees dalának címe, ők is jönnek. És itt lesz a Cardigans Tom Jones-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra a legfrissebb hír összefoglalóval folytatjuk, aztán újból a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi hely.

0: jellemző nekem, különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Útlezárás miatt változik pécsi buszok menetrendje. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerdától várhatóan szombat reggelig burkolatépítési munkák miatt lezárják Pécsett az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. A korlátozás a buszok közlekedését is érinti. A Tükebusz tájékoztatása szerint a 3-as, 6-os, 8-as, 30Y és 103-as járatok terelőúton közlekednek. A kimaradó megálló az Ipar utca, helyette a főpályaudvar irányába haladó buszok a vásárcsarnoknál állnak meg. Jövő hétfőtől igazgatási szünet lesz a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A nyári szünet július 27-től augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt az általános ügyfélfogadás szünetel. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én előzetes időpontegyeztetést követően a soron kívüli szociális ügyek, illetve a halálesetek anyakönyvezése elintézhető lesz. Akinek helyi adótartozásmentességi igazolásra van szükséges, az postai úton igényelheti azt. A szünet utáni első ügyfélfogadási nap augusztus 10-e hétfő lesz. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabda ligában a Minnesota Lynx. A csapat hétfőn 105-102-re győzte le a Seattle Stormot idegenben, és továbbra is vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka ezúttal 19 percet töltött a pályán, egy büntetőt értékesített, emellett 4 lepattanót szerzett, és 3 gólpassz is került a neve mellé.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Lékszesz gyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veres Endre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van ma kilátás, futózáporok előfordulhatnak, de jelentős csapadék ma nem várható. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja, M3, M0-as csomópont után Gödöllő felé új terelést építenek dugóban. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 idejött, és jönnek a 90-es és 2000-es évek olyan ikonikus dalai, mint az OMC-től a How Bizarre, Alicia Keys-től a No One, elsőként pedig a Kosiné, a Catch. 4 perc elmúlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

látom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni. Mi

0: Best FM a legjobb zenék, a Honey Beast dala szólt Pánik címmel, és hát ez az, ami eluralkodik az emberen, az ilyen és ehhez hasonló hírek hallatán. Önálló életre kelt egy mesterséges intelligencia ügynök, kiszökött az internetre, ott pedig feltört egy másik platformot. Az OpenAI beszámolója szerint ellenőrzött környezetben tesztelte legfejlettebb modelljeit, amikor a szóban forgó Emmy ügynök a teszt célja ellenére kijutott az internetre, ezt követően saját kezdeményezésére hatolt be egy másik platformra. Az incidens pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb AI modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét, és számítani kell a hasonló esetekre a jövőben is. No comment, csak egy dalcím. How bizarre, mennyire bizarr, jön az OMC a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megoldani.

Best FM, a legjobb zenék. Nagy a dugó az M0-áson, a Megyeri híd felé az M5-ös csomópontban, az M5-ösre lehajtó ágon. Ha valaki tudja a pontos okát, írja meg 0620-55-55-155. Addig is érkezik a svéd Cardigans Tom Jones-szal, mindjárt az Irie Mafia, most pedig Király Viktor a Besten.

Quest FM, a legjobb zenék. Nincs jó hírem a héten szabadságukat töltőknek, nem lesz hamisítatlan strandidő. Mérsékeltem meleg 22-27 fok közötti maximumra, néha napsütésre, néha gomoly felhőkre, szélre, és minimális eséllyel egy-két futózáporra is készülnünk kell.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után igazi nyári zenével folytatódik a szerda délelőtt, jön az Afromedúza. A magyarok közül pedig egy első emelet feldolgozással az Art Avenue, biztosan.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 10 óra. A friss hírek után jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Márévár helyreállítására indult adománygyűjtés. 25 fok közelébe emelkedik ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország egész területén. A mecsetben a Flóra pihenőnél ennek ellenére valaki tüzet gyújtott. A katasztrófavédőkhöz hétfőn délután érkezett bejelentés az esetről. A telefonáló azt is hozzátette, a tűzrakót felszólították, hogy oltsa el a lángokat, de ezt nem volt hajlandó megtenni. A helyszínre érkező tűzoltók puttonypecskendővel és kézi szerszámokkal oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt. Adományokat gyűjtenek a Márévár helyreállítása érdekében. Magyar Egregy polgármestere az MTI-nek elmondta, a reneszánsz lovagvár falazatát néhány hete rongálták meg ismeretlenek, így a műemlék balesetveszélyessé vált, jelenleg nem látogatható. Az üzemeltető önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de az már most látszik, hogy a megrongált falszakasz megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintot is. Az adakozni szándékozók a Márévár a Mecsek rejtett égköve nevű közösségi oldalán találnak információkat arról, milyen módon tudnak segíteni. Összeállt az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapatának végleges kerete a 2026-27-es idényre, írta a klub a közösségi oldalán. Három új játékos érkezik, Zada Williams, Tina Cvijanović és Szűcs Luca is a pécsieket erősíti az új szezonban, miközben az utánpótlásból Csirke Petra és Ikládi Anna is a felnőtt keret tagja lesz. A csapat vezetőedzője változatlanul Zsajko Gyokics, a másodedzők Iványi Dalma és Hengán Hunor, míg az erőléti edző Arnó Szákot. Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Battyányi utca a Légszeszgyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van ma kilátás, futózáporok előfordulhatnak, de jelentős csapadék ma nem várható. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Black Eyed Peas-től, akik idén hatalmas meglepetést okoztak, az amerikai énekesnő Fergie hosszabb szünet után újra csatlakozott a csapathoz, és együtt is turnéznak, fellépnek többek között idén nyáron Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban és Horvátországban is. Azt beszéli már az egész város, szólt annó a Scorpio dala, hogy újra dübörög a banda. Don't lie, Max M. Leventa vagyok.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

vagy átmozizhatnánk, ha rossz az idő, Bestefem a legjobb zenék, az 54 című film legendás betétdalával, az If You Could Read My Mind-dal folytatódik a szerda délelőtt, és ha már mozi a héten, a következő filmpremierek jönnek a teljesség igénye nélkül. A Sivatag fiai egy francia családi film, egy argentin vígjáték argentin történetek címmel, és egy Cirque du Soleil cirkusz film a legendás társulattól.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, terelést építenek az M3-ason Vásárosnamény felé. A 13-as és a 19-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Gyál térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a több mint 2 kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőket is megakasztja. A 84-es főúton Sárvár közelében korábban a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, frontálisan a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Menüajánló a Best FM-en. A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, kapros kefíres burgonyaleves halványító zellerrel. Az A menü klasszikus cigánypecsenye házisült burgonyával, a B menü zöld borsó főzelék tükörtojással. A C menü gödöllői töltött sirkecomb rizibizivel. A Paleo menü 3290 forintért, mangókrémleves, újhagymás tofúval töltött karaj pesztós zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínálna ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejfölös gyöngybableves, az A menü dizsoni mustáros csirkecsígok kukoricás párolt rizssel, a B menü spárgatök szezámos bundában kapros joghurtos levélsalátával és zöldséges bulgurral. És végül a vegán menü 3290 forintért, zöldséges pikáns bableves, tofu tikka masszala basmati rizssel.
1: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy holnap érkező hidegfront miatt csapadékosabbra fordulhat az időjárás, részletek a hírek végén. Aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Stakkabútól, vagy a Jetlagtől. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
2: Irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.
3: Menüajánló a Best FM-en. A Rumbisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró

0: mai ebéd ajánlata 2990 forintért, kapros kefíres burgonyaleves halványító zellerrel, az A menü klasszikus cigánypecsenye házisült burgonyával, a B menü zöld borsó főzelék tükörtojással, a C menü gödöllői töltött sirkecomb rizibizivel, a Paleo menü 3290 forintért, mangókrémleves, újhagymás tofóval töltött karaj pesztós zöldségekkel. A Teleki Bisztró Pécsetta Tudásközpontban kínálna pélyebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejfölös gyöngybableves, az A menü dizsoni mustáros csirkecsígok kukoricás párolt rizssel, a B menü spárgatök szezámos bundában kapros joghurtos levélcsalátával és zöldséges bulgurral. És végül a vegán menü 3290 forintért zöldséges pikáns bableves tofu tikka masszala basmati rizssel.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv. Erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km per órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, Intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre, főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei. A gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York 3 nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csaknem 2000-et pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kínos tátogás és teljes káosz, senki se kérte, senki se fog emlékezni rá, ilyen és ehhez hasonló szalagcímek. Madonna foci VB döntős fellépéséről valóban nem volt egy top produkció, fogalmazunk így. Ő jön Britneyvel, Me Against the Music, nem sokára Whitney Houston, és még ebben az órában Sophie Alice Baxter is énekel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a film a legjobb zenék. Ízig vérig pop a 90-es évek elejéről Svédországból. Ez a Stuckaboo és a Here We Go. Ezek a bizonyos popslágerek pedig ma is mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán a Night Shiftben. 6-tól a házigazdától, Wild Boy-tól, 7-től DJ Effendi-től itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó pár helyen óriási dugó van autópályáinkon. Az egyik ilyen helyszín az M0-as, az M1-es felé, ahol a Hárosi Dunahídon burkolatjavítás zajlik. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás majdnem 10 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös közelében, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás pedig már ott is meghaladta a 2-3 kilométert. Az M5-ösön is munka folyik, Röszke felé Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a több kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Lejjebb Lajos Mizsénél szintén dolgoznak a külső sávon, a 72-es kilométernél jó pár kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Simply Red Sunrise című dalát már Majoros Rita indítja a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max Levente vagyok, hello!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián. Nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fő

0: Vonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NÉBIH elnökét kérdeztük.
1: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodaszép szerdát kívánok mindenkinek, igazán kellemes délutánt, és jó étvágyat az ebéd előtt neki délután pár perccel. Én Majoros Réta vagyok, töltsék velem a következő jó néhány órát, isteni slágereket készítettem be, hogy így a hét közepét kibírjuk együtt. A Simply Reddel indítom is az órát és az egész délutánt, már itt is a Sunrise.
2: Best FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után Inika Mozi viszi tovább a lendületet és a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát itt ezen a frekvencián és ezen a délutánon. Hát Inika Mozi tényleg azért jön, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és hát remélem, hogy eddig így telt a szerdájuk, és hogy velem folytatják. Én a fodrásztól jövök, tudják, ez most pont az a helyzet, amikor az ember megy az utcán, minden kirakatban az új frizuráját nézi. Mondjuk ez egy rádió, szóval itt a kollégákon kívül nem sok mindenki látja, na de a lényeg az érzés, úgyhogy ilyen lendületet kívánok ma tényleg délután mindenkinek. Én a legjobb zenékkel ezt hozom, hozok napkérdését is, közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem. Na de most már annyit beszéltem Inika Moziról, hogy jön a Here Comes the Hot Stepper, mi más? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Burkolati elfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, úgyhogy a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Hasonló információkkal jövök egész délután, ha önök is látnak valamit, tényleg bármit az ország útjain, 0620 55 55 155 ide írják meg. Én várom ma is az útinfókat, balesetet látnak, bármit tapasztalnak. Nagyon köszönöm, ha jelzik, én pedig gyorsan tovább tudom adni az infót a többieknek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Újra itt van! A Casino Vintage visszatért! Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak! Casino Vintage. Élmény, játék, szórakozás! A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
4: Július 25-én Palkonyafehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White and Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
9: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermekneveli alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
8: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytől.

0: Melléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót egy gyulai férfit két nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb három embert ölt meg a hantavírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még két egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, egy óra után is 4 perccel mindenkinek. Majoros Réta vagyok, gyerünk együtt tovább, mert hogy olyan zenéket hozok, amikkel aztán isteni lesz a délután, mint a Petson Small és a Feel Good, vagy éppen a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes. Krisztina Aguilera, ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon vagány dallal érkezik, sőt, talán a legvagányabb dalával. Indul a Dirty, szép napot!

Best FM a legjobb zenék, a Hősök maradok bent dala után meghoztam a nap kérdését. Sok a strandon hallgatnak egyébként Best FM-et, úgyhogy arra gondoltam, hogy strandkönyveket ajánlhatnánk egymásnak. Ki milyen könyvet olvas nyaraláson, vagy van, aki inkább rejtvényfejtő? Van egy kolléganőm, aki inkább arra szavaz, jó öreg Skandi, abban nem lehet hiba. Na de ki milyen könyvet olvas a strandon, illetve mit ajánlana azoknak, akik hamarosan akár strandra indulnak, és szeretnének valamit olvasni? Én egyébként bevallom őszintén, az ilyen kis könnyed olvasmányokat szoktam ilyenkor magammal vinni. Alapvetően nem nagyon olvasok romantikus regényeket, de ilyenkor azért ezeket részesítem előnybe. Régen ugye voltak ezek a Júlia, Tiffany, stb. Ilyen kis ponyvák, na azokat is szerettem még. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek az ajánlások. Na mellé pedig zenei ajánlatok. Iri Mafia, Bajnok, hamarosan itt a Best FM-en, előtte Dimples D, Saka DJ.

DJ, so listen.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolat javítás folyik az M1-es autópálya felé. A 16-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már több mint 5 kilométeres, úgyhogy akár fél óra is lehet a plusz menetidő. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Barbie Girl-lel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul idehaza, mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben. Itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhat

0: elhúzták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
1: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
0: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyó medrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szenet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok. Most mondanám, hogy én is a 90-es 2000-es évekből jövök, de a 80-as évekből. Viszont a legjobb zenék ebben az időszakban szóltak, úgyhogy kezdek is egy ilyennel. Soul Searchers és a Feel in Love. Ezzel indulunk, szép napot!
3: Best FM.
5: A

0: arcon, parton.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mit visz magával a strandra olvasgatni, vagy inkább skandi, vagy sudoku? Ez a mai kérdés. Kati azt írja, én mindig viszek egy romantikus regényt, mire hazérünk a nyaralásban legalább kettőt kiolvasok. Norbi csak is szigorúan krimiket visz magával, a strandon valahogy még izgalmasabb egy jó nyomozós történet. Lehet, hogy igaza van. Bence azt írja, hogy ő általában mangákat olvas, könnyű, gyors, kikapcsol, főként, hogyha valami könnyedebb picit a témája. 0620-55-55-155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az ajánlatokat, ajánlásokat, ha egyébként van konkrét könyvcím is, azt is szívesen várom, amit úgy szívesen olvasgatnának a strandon. Én nem sokára megyek egy kicsit pihengetni, úgyhogy tényleg begyűjtögetem ezeket az ötleteket, és szerintem másnak is jól jön. Úgyhogy Mel C dalával már megy is tovább a délután. Never be the same again. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy Petinek köszönöm az infót, ott kell figyelni, de írta valaki név nélkül, hogy a Bak csomópontban is baleset történt a Hegyalja úton. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ezeket az útinfókat. Az M9-esen Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teher autó ütközött, forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is mindenki útinfóját, bármerre járnak az országban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: akciók, amíg a készlet tart.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
4: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Döntött az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról. Holnap egy hidegfront éri el térségünket. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kedden a parlament megszavazta az iskola kezdési támogatásról szóló javaslatot. A gyermekenként 100.000 forintos támogatásra jogosultak körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós beteg vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők, az egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek, illetve az árvaellátásban részesülő tanulók. Elmarad a pécsi Iparutca lezárása. A Biokom tájékoztatása szerint a héten tervezett burkolatépítési munkák miatt meghirdetett forgalomkorlátozás elmarad, mert meghibásodott az aszfalt keverőberendezés. A kivételezés így várhatóan augusztusban valósul meg. A társaság azt is közölte, eltörött a Megyeri úti vasúti átjáró sorompójának csapórúdja. Az átjáró a javítás idején nem használható. A meghibásodás miatt a Veresendre utca, Mártirok útja, Megyeri út csomópont jelzőlámpái sárga villogó üzemmódban működnek. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország egész területén. A Mecsekben a Flóra pihenőnél ennek ellenére valaki tüzet gyújtott. A katasztrófavédőkhöz hétfőn délután érkezett bejelentés az esetről. A telefonáló azt is hozzátette, a tűzrakót felszólították, hogy oltsa el a lángokat, de ezt nem volt hajlandó megtenni. A helyszínre érkező tűzoltók puttonypecskendővel és kézi szerszámokkal oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt. Ezen a hétvégén rendezik a strandok éjszakáját. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint idén 54 fürdő, köztük a Harkányi fürdő is csatlakozott az eseményhez. Július utolsó szombatján a strandok többsége éjfélig vagy még tovább nyitva tart, és zenés programokkal, szauna szeánszokkal és más különleges programokkal várják a látogatókat. A rendezvényről bővebben a Fürdőszövetség hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Balesethez riasztották a baranyai tűzoltókat kedden. Letért az útról, két gyalogost elgázolt, majd egy kerítés és egy betonvillanyoszlop közé szorult egy személyautó bogdásán,

0: a Vasút utcában. A jármű vezetője nem sérült meg, a gyalogosokat viszont súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A balesethez a sellyei hivatásos tűzoltókat riasztották, akik biztosították a helyszínt, illetve átvizsgálták a gépjárművet. Pécsett az Atinai úton folytatódnak a gázhálózati munkák, augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat a munkaterületnél. Pécsett a Megye utcában közműfejlesztési munkák miatt teljes útzár van érvényben. Több helyszínen is burkolatjavítási munkákat végeznek a városban, útszűkület sávlezárás várja a közlekedőket, a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veresendre utcában. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A következő napokban sem számíthatunk kánikulára. Csütörtökön egy hidegfront hatására hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és sokfelé kialakulhat rövid eső, zápor. A nyugatias szél sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 13, napközben maximum 25 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Halad a hét, ma már szerda van, 3 óra múlt pontosan 3 perccel, kellemes délutánt, és persze nagyon jó melót, hogyha munkában van, amennyiben nyaral, akkor pedig jó kikapcsolódást. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, addig játszom a legjobbakat.
1: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Szombaton jön a Strandok éjszakája, amelyhez Harkány is csatlakozott. Nagyon jó hír, hogy egész napos programokkal készülnek. Itt többek között látható lesz a Ne felejts Bábszínháztól a Sündisztócska lovagolt című előadás. Aztán a csúcspont este 8 órakor kezdődik, méghozzá olyan fellépő sztár DJ-kkel, mint például Krotter vagy DJ Duli, illetve DJ Bara is. A programokkal kapcsolatban bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. És hogy vajon szombaton milyen lesz az időjárás, erről beszámolok hamarosan. Addig viszont felünk lesz a Back to Black, Árás, Charlie, most pedig Gabriel a 90-es évekből, 92-ből szól a Dreams a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Bár kiadták a citromsárga figyelmeztetés baranyára, a szakemberek nem mondanak jelentősebb mennyiségben esőt, egyébként Pécsett most 24-25 fokot méretünk, amely holnap reggel jelentősen visszahűl 12-14 fokra, napközben a szeles esősebb időben összességében 23-24 fokra készülhetünk, és mindez maradni fog majd pénteken is. Aztán szombaton érkezik a változás extrém magas UV-n UVB sugárzással, ott reggel még 12-13, napközben viszont 26-28 fokra készülhetünk, a vasárnap és a hétfő megint szelesebb és csapadékosabb lesz, viszont már 29-31 fokkal. Az időjárás híre után rövidesen meghallgatjuk a Gloria Estefan 90-es klasszikusát, előtte itt van Jennifer Lopez és a Love Don't Cost a Thing.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Na, hogy ma is várom a közlekedés legfrissebb híreit, amennyiben úton van, munkából kifolyólag, vagy éppen másból, és tapasztalt valamit, megíratja nekem SMS-ben és Viberen keresztül. A számom este 6 óráig a 30-as 889-107-es. Zárjuk az órát nem is akármilyen párossal, Michael Jacksonnal és kisugával Janet Jacksonnal. Itt van 95 megaslágere, ez már a Scream a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen folytatódik a zenei maraton egy amerikai DJ-vel és producerrel, Armand van Heldennel. Tőle pedig az a dal szól, amelyet egészen biztosan pörgetni fog majd 24-én Ibizán az Amnéziában, ez a My My My. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Mentőápolók ellen emeltek vádat Baranyában. Holnap is maximum 25 fok várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Bántalmazás miatt emeltek vádat 4 mentőápoló ellen Pécsett. A Baranya vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a pécsi sürgősségi klinikán dolgozó 4 ápoló tavaly novemberben fejsérülés miatt szállított be egy ittas férfit a klinikára, ám ő nem akart ott maradni. Kiabált és ököllel ütötte a detoxikáló helység ajtaját. A vádlottak több alkalommal is bementek hozzá, szidalmazták és bántalmazták a sértettet, aki több alkalommal is elájult. A pécsi járási ügyészség folytatólagosan elkövetett, csoportosan elkövetett bántalmazás és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyben. Csütörtökön este hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Akinek az általános eljárásban nem sikerül a felvételie, vagy nem is nyújtott bejelentkezést, az a hamarosan induló pótfelvételi során még jelentkezhet a szeptemberben induló képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a pótfelvételit legkésőbb augusztus 10-éig meghirdetik, és az eljárás során csak egyetlen képzésre jelentkezhetnek a felvételizők. A jelentkezéseket most is az e-felvételi oldalán lehet majd benyújtani, a ponthatárokat pedig várhatóan augusztus végén hirdetik ki. Ezen a hétvégén rendezik a Strandok éjszakáját. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint idén 54 fürdő, köztük a Harkányi fürdő is csatlakozott az eseményhez. Július utolsó szombatján a strandok többsége éjfélig vagy még tovább nyitva tart, és zenés programokkal, szauna szeánszokkal és más különleges programokkal várják a látogatókat. A rendezvényről bővebben a Fürdőszövetség hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Gyorsított ütemben zajlik Mohácson a Szabadság utca felújítása. Az önkormányzat kedden azt közölte, felgyorsították a kivitelezést azért, hogy a területet mielőbb visszaadhassák a közlekedőknek. Az északi oldalon kialakítandó parkolók augusztus 10-éig elkészülnek, ezt követően megnyitják a területet a forgalom előtt. Szeptembertől kezdődik az üzletsor előtti járdaszakasz felújítása, ami várhatóan egy hónapon át tart majd, míg a Szabadság utca déli oldalán októberben kezdődnek a munkák. A beruházás célja egy egységesebb, biztonságosabb, rendezettebb és méltóbb városközpont kialakítása.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó

0: Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett az Atinai úton folytatódnak a gázhálózati munkák. Augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat a munkaterületnél. Pécsett a Megye utcában közműfejlesztési munkák miatt teljes útzár van érvényben. Több helyszínen is burkolatjavítási munkákat végeznek a városban. Útszűkület, sávlezárás várja a közlekedőket a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veresendre utcában. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban sem számíthatunk kánikulára. Csütörtökön egy hidegfront hatására, hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és sokfelé kialakulhat rövid eső, zápor. A nyugatias szél sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 13, napközben maximum 25 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk 5-kor a Best FM-en. Most ebben az órában foglalkozunk komolyabb dolgokkal is, ugyanis a pécsi rendőrök két eltűnt fiatalt is keresnek. Előtte viszont jön a lazítás, több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, többek között Nagy Bogival, Britney Spears-szel, illetve most Armafon Heldennel.
3: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. A pécsi rendőrök a hallgatók segítségét kérik egy eltűnt 17 éves lány kapcsán. Orsos Nikolett június 12-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány normál testalkatú, fogszabályzót visel, haja váll alá érő és fekete, szeme színe barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelensége megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Hamarosan folytatjuk az eltűnt Perneke Laurával, előtte viszont velünk lesz Madonna, Fluor Tomi, illetve most Rosella a 90-es évekből, Everybody's Free a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Folytatjuk a rendőrségi felhívást méghozzá az eltűnt Pernekkel Laura ügyével. A 15 éves lány június 20-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból. Azóta magáról életjelet nem adott. Tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány normál testalkatú, barna hajú, barna szemű, szemüveget, valamint fogszabályzót visel. A pécsi rendőrkapitányság ismételten arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, vagy bármi nemű használható információval rendelkezik, akkor akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Rövidesen jönnek a születésnaposok, valamint a névnaposok, csak úgy, mint a Let's Go és a Something, illetve Denise, valamint a Csoda.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok, www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hura látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogató központban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Július 22-e van még hozzá szerda, és még nem késő köszönteni a mai névnaposokat, már is mondtam kik ők, a Magdolnák, a Lénák, a Lenkék, a Levendulák, a Lipótok és a Magdák. Mindemellett van két születésnaposunk, 47 éves Kate Ryan, belga énekesnő, és 33 éves Selena Gomez, amerikai színész és énekesnő. Rövidesen jönnek majd a legfrissebb hírek és információk, előtte viszont zárjuk a zenei maratont, maradt még egy sláger még hozzá Karameltől. Ez a jelenés a Best FM-en.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk Timbalanddel, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel, tőlük szól a Give It To Me, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt van! A Casino Vintage visszatért! Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak! Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás! A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
3: Július 25-én Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White & Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Döntött az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról. Holnap egy hideg front éri el térségünket. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kedden a parlament megszavazta az iskola kezdési támogatásról szóló javaslatot. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra jogosultak körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós beteg vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők, az egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek, illetve az árvaellátásban részesülő tanulók. Elmarad a pécsi Iparutca lezárása. A Biokom tájékoztatása szerint a héten tervezett burkolatépítési munkák miatt meghirdetett forgalomkorlátozás elmarad, mert meghibásodott az aszfaltkeverő berendezés. A kivételezés így várhatóan augusztusban valósul meg. A társaság azt is közölte, eltörött a Megyeri úti vasúti átjáró sorompójának csapórúdja. Az átjáró a javítás idején nem használható. A meghibásodás miatt a Veres Endre utca, Mártirok útja, Megyeri út csomópont jelzőlámpái sárga villogó üzemmódban működnek. Továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben az ország egész területén. A Mecsekben a Flóra pihenőnél ennek ellenére valaki tüzet gyújtott. A katasztrófavédőkhöz hétfőn délután érkezett bejelentés az esetről. A telefonáló azt is hozzátette, a tűzrakót felszólították, hogy oltsa el a lángokat, de ezt nem volt hajlandó megtenni. A helyszínre érkező tűzoltók puttonypecskendővel és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt. Ezen a hétvégén rendezik a strandok éjszakáját. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint idén 54 fürdő, köztük a Harkányi fürdő is csatlakozott az eseményhez. Július utolsó szombatján a strandok többsége éjfélig vagy még tovább nyitva tart, és zenés programokkal, szauna szeánszokkal és más különleges programokkal várják a látogatókat. A rendezvényről bővebben a Fürdőszövetség hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Balesethez riasztották a baranyai tűzoltókat kedden. Letért az útról, két gyalogost elgázolt, majd egy kerítés és egy betonvillanyoszlop közé szorult egy személyautó bogdásán, a Vasút utcában. A jármű vezetője nem sérült meg, a gyalogosokat viszont súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A balesethez a sejjei hivatásos tűzoltókat riasztották, akik biztosították a helyszínt, illetve átvizsgálták a gépjárművet. Pécsett az Atinai úton folytatódnak a gázhálózati munkák, augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat a munkaterületnél. Pécsett a Megye utcában közműfejlesztési munkák miatt teljes útzár van érvényben. Több helyszínen is burkolatjavítási munkákat végeznek a városban, útszűkület, sávlezárás várja a közlekedőket, a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veres Endre utcában. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A következő napokban

0: sem számíthatunk kánikulára. Csütörtökön egy hidegfront hatására, hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és sokfelé kialakulhat rövid eső, zápor. A nyugatias szél sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 13, napközben maximum 25 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál, H. Horváth László. Indítom az újabb zenei maratont, hozom majd Ákos újdonságát, Ember maradj címmel, szól Dári Júcsi klasszikusa, előtt érkezik a hármas fogat.
1: 101 hét Best FM.

0: nem kopik.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Holnap reggel alaposan visszahűl majd a levegő, 12-14 fok lesz összességében, napközben a 22-24 fok a jellemző, és szinte már reggeltől jönnek a záporok, zivatarok, ráadásul erős lesz majd a szél is. Pénteken reggel 14, napközben 24-25 fokot méretünk, kevesebb csapadékkal, viszont szintén sok-sok széllel. Szombaton magas lesz az UV-sugárzás a 28 fok mellett, míg vasárnap már 31, akár 32 fok is előfordulhat, szintén széllel és záporokkal, zivatarokkal. Ami pedig a hosszabb távú előrejelzést illeti, a jövő hét átlagosan 30-33 fokot tartogat számunkra. Az időjárás hírei után nincsen megállás, sem megszakítás, folytatódik a zenei maraton. Többek között velünk lesz majd a Chris Martin vezette Coldplay, itthonról a Follow the Flow, ez pedig már a Salt and Pepper 90-es klasszikusa, Shoop a Best FM-en. Hey, yeah, I wanna shoot, baby.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Jönnek az adópercek, vendégem a Barlai Krisztina, a NAVA baranyai sajtóreferense, témánk a diákmunka. Mikor dolgozhat egy diák?
1: Főszabályként 16 éves korban már vállalható munka, azonban az iskolai szünet időtartama alatt akár már egy 15 éves diák is dolgozhat. Azonban nagyon fontos az, hogy 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő szülő hozzájárulásával dolgozhat a fiatal.
0: A munkavállaláshoz kapcsolódóan van-e teendő a NAV-nál?
1: A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító jellel. Amennyiben a diák nem rendelkezik, adóazonosító jellel vagy korábban kiállított adókártyáját elvesztette, akkor annak igényléséhez, pótlásához a T34-es nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni a hivatalhoz.
0: Hogyan foglalkoztatható egy diák?
1: A diákok foglalkoztathatók iskola szövetkezeten keresztül, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, például vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében, vagy akár háztartási alkalmazottként. A foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan a diákok érvényesíteni tudják a 25 év alatti fiatalok kedvezményét. Ez azt jelenti, hogy jogosultsági hónaponként bruttó 715.765 forintig nem kell 15% személyi jövedelemadót fizetniük.
0: Mire kell figyelni az adófizetésnél?
1: Abban az esetben, hogyha iskola szövetkezeten keresztül végez munkát a diák, akkor nem lesz biztosított, nem kell járulékot fizetnie, a személyi jövedelemadóra pedig figyelembe tudja venni a fiatalok kedvezményét. Ha munkaviszonyban dolgozik a diák, akkor biztosított lesz, 18,5% járulékot kell fizetnie, és a személyi jövedelemadóra így szintén igénybe tudja venni a fiatalok kedvezményét. A megbízási jogviszonynál nem lesznek automatikusan biztosítottak a diákok. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy ha a diák jövedelme a minimálbér 30%-át eléri vagy meghaladja, akkor biztosított lesz, és 18,5% járulékot kell fizetnie. Ha a jövedelme nem haladja meg ezt a 30%-ot, akkor nem lesz biztosított. A személyi jövedelemadóra ebben az esetben is érvényesíthető a 25 év alattiak kedvezménye. Egyszerűsített módon is létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy pedig alkalmi munkára. Ebben az esetben nincs járulékfizetési és adófizetési kötelezettsége a diáknak. Abban az esetben, hogyha az egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett jövedelme meghaladja a mentesített keretösszeget, akkor ezt a felettes részt kell majd a bevallásban szerepeltetni, és a hozzá kapcsolódó adókötelezettségnél szintén figyelembe lehet venni a 25 év alattiak kedvezményét. A háztartási alkalmazottként végzett munka adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás. Így ehhez kapcsolódóan sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség nem merül fel.
0: Krisztina, köszönöm szépen, én pedig még mindig várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül, de már csak pár percig. A számom 30-as 889 117-es, hamarosan hallható lesz a Counting Crows, Vanessa Cartonnal közösen, előtte itt a Jetlag és a Karszalagok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre súlyosabb az aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország

0: Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegyis 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
1: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermekneveli alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
0: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6 hétig én White Boy, hétön szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Celeszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, amire

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Nem igen várhatunk kiadós esőket, jövő héten is ülésezik a parlament, megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a ház és afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószer találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ezt légy szíves adásban más kisgyermekes szülők okulására, és ezt fejtsd ki, hogy hogy lehet az, hogy egy kar úgy néz ki hetekig, hogy el van törve, aztán kiderült, hogy mégsem?
4: Hát dióhéjban igen ez a sztori, de azért ennél azért
3: küzdelmesebb. De ez most kilét mert ez...
4: Figyelj, röviden annyi, hogy a tavaszi, nyári szünet első napján, egyben a tábor első napján, az én drága lányom elment a táborba, 8 óra, akkor 9-kor eltörte a karját.
3: Ez elég...
4: Hát, hogy ezt így kell berúgni a nyarat, most nyilván nyilván ő mondta, nincs aki semmi baj, hogy mondta, hogy ő bírja, nem kell segít, délutánra úgy beállt a karja, hogy ilyen derékszögbe így fogta, nem tudta kinyújtani, meg bedagadt, meg belinult, meg minden baja volt. Úgyhogy mondtam, jó, akkor irány az ügyelet, Helyén Pál kórházat, megnézték, megrögenezték, mondták, hogy jó, hát ez sanszosan el van törve, könnyeket fölött, ott begipszeljük. Gipsz, rátették, vissza kellett menni, lecsekkolták még egyszer, mondták, jó, akkor most ráteszek egy másik gipszet, ami már így ilyen nyitott, tehát csak egy ilyen merevítő rész van rajta, azt le lehet már írni esetenként.
3: Igen.
4: És akkor mondták ott, hogy hát most, hogy nézik itt a röntgen felvételt, lehet, ez nem is volt eltörve, csak ilyen olyan foltok voltak ott, ami lehet, ilyen bevérzés volt, vagy nem tudom, mi volt, vagy rándulás, vagy valami, de nem rossz, hogy be volt gipszelve, tehát az jót tett neki, de hogy valószínűleg azért törés nem volt, csak így úgy látszott. Hát a papírra pedig azt írták, hogy törés, mindegy. Az a lényeg, hogy most már jó van, azért hetekig izgalmas volt egy

0: 11 éves kislánya.
1: Így az élet. De most akkor csak, hogy tényleg a lényegi része koncentráljunk. Tehát akkor nektek
2: van egy olyan papírotok, amin az maradt a törés.
1: Igen.
0: Biztosításotok van?
1: Van.
0: Nincs több kérdés.
1: Elfedjelemedet.
3: Best FM. A legjobb zenék. Mi?

0: Zenék Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Nem akarok ilyen boomer lenni tényleg, de hogy így az AI korában, hogy már a telefonodon már bármit tényleg kettő gomnyomásból és egyáltalán, hogy szerintem föl se tudják fogni a fiatalok, hogy ez, hogy kiderült egy énekes duóról, hogy nem ők énekelnek, hogy ez akkora botrány volt a maga idejében, hogy erről, hogy ez még olyan mélyen ül így az emberi kollektív tudatalattiban, hogy ebből még csináltak filmet is. Tehát van Milli Vanilli film.
2: Hát igen, de ez a mikorosztályunknak szól kb. Vagy a még egyel idősebb generációnak, de a mai fiataloknak lövésük nincs róla, hogy mi volt ez, meg hogy volt ez, meg még volt ez baj.
1: Hát kihívások vannak ebben minden hétben, hogy másnak a zenére tátogját.
2: Most olvastam egyébként, hogy a valahol külföldön, nem tudom melyik országban, egy fesztivál szervező egy AI zene projektet hívott be fellépni.
1: És elmentek?
2: Csak kiderült, hogy ez, tehát nem tud elmenni fellépni, meg ugye nincs. Tehát hogy igazából, és akkor elnézést kellett kérni a látogatótól, hogy bocsánat, rosszul bukoltunk, mert hát valójában az, ami onda volt írva, az nem egy ember, hanem a szúnó adta ki, vagy nem
3: Jézus.
2: Tudom. Tehát, egyébként ebből most óriás felfordulás van a piacon, ebből az AI történetből. Az egyik legismertebb ilyen DJ zene vásárló az a TrackSource. Ő például most bevezette július 1-től, hogy három kategória van. Megvizsgálják AI-jal, hogy a zenét AI-jal csinálták-e. Amit AI-jal csináltak, azt kukázzák, nem jelenhet meg náluk, tehát nem teszik föl, aha, nem adhatod el, nem jelenhet meg. Van egy másik, ami AI assisted, tehát gyakorlatilag
3: mondjuk a masteringet
2: használtál benne AI alapú dolgokat, de egyébként meg maga a kreatív folyamat, meg ez az emberi, és van, hogy teljesen emberi, és ezt itt címkézik. És most ebben óriás felborulások vannak, hogy eleve az milyen vicces, hogy egy AI-jal csekkolják, hogy az AI-t csinálta az emberi, tehát hogy AI-jal az AI ellen, igen. És akkor mi, hogyha rosszul azonosít, akkor mehetsz utána, hogy de hát egyébként nekem nem is, és akkor megy. Tehát egy óriás felfordulás. De például ugye, ami a Beatporton első, az egy másik ilyen zenelettölető oldal, a Hüzsel, Ultramét, hogy hívják, Email Angel, ugye magyar.
1: Ja, igen, száma, igen, igen.
2: Magyar kötődésű a történet. Az például a TrackSource-on nincs is fönt, pont azért, mert az egyébként egy AI zene volt.
1: Igen?
2: Eredetileg, persze. Nem tudtad?
1: Én csak itt a címlap sztorit hallottam,
2: ugye. Az egy AI, de hallani is rajta. Egyébként ez egy AI dal, TikTokon kezdett el felfutni. Amit én láttam.
1: És akkor mi volt a magyar rész, amitől
2: ez az Ima Elangel, aki kirakta a TikTokra, ő magyar.
1: De nem is ő énekli?
2: Nem. Az egy szúnó projekt volt, ami kikerült a TikTokra, mert ő föltöltötte a saját TikTokjára, ott az virális lett, és onnan jutott el a Hüzselhez.
1: Aha.
2: És
1: hát már megértem.
2: És akkor az Ultramét újra énekelte, és kicsit variáltak az instrumentál részen, hogy legyen annyira durva, de egyébként az eredendően az egy AI zene.
1: Oké, és akkor most akkor csak ilyen praktikus.
2: És akkor itt van a kérdés, hogy bárkit érdekel-e? Tehát, hogy megkérdezem most 10 DJ kollégát, hogy egyébként játssza ezt a dalt, és örömmel játssza mindenki, és a közönség örömmel hallgatja. Tehát azt gondolom, hogy van az a pont, amikor az embereket nem értek, hogy azt AI csinálta, vagy ember csinálta, vagy ki csinálta, vagy
1: hogy csinálta. Makaritra játszol, laptopra játszol, CD-re játszol, senkit nem érdekel.
2: Jó, a buli, tetszik a zene, oké. És egyébként nekünk ez a kihívás, hogy akarunk ezzel foglalkozni, és nem akarok tényleg szakmázni órákig, de hogy én azt mondtam erre, hogy DJ-ként, tehát mint szórakoztató emberként, nekem teljesen mindegy, hogy azt hogyan állították elő, hogyha működik a buli, az én stílusomban belefér, jó minőségű, tehát még nem vállalhatatlan rosszul szól például, igen, mert azért rengeteg ilyen helyzetben nagyon rosszul szól, akkor azt mondom, hogy lejátszom, mert egyébként a bulinak meg jót tesz. De más meg nem.
1: És akkor ilyen praktikus kérdés. Egy AI-jal csinált zene után kikapja a jogdíjat?
2: Ez egy szürke zóna, igen. Ezt nem tudja senki kezelni. Még ezért is csinálta a TrackSource, hogy az kizárja eleve, mert nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, ez most forrong, úgyhogy kellene ki egy-két év, mire ez letisztul. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb megkerülhetetlen lesz. Annyit fejlődik technikailag, hogy szerintem két év múlva nem fogod tudni megmondani, hogy AI vokál van, vagy nem AI vokál van.
1: Nézd, igazából szerintem azt se gondolta volna senki, hogy az előző 2,5 percben nem mi beszéltünk, hanem az AI.

0: DJ FND.
1: És akkor az előző körre rákötve, az abszolút AI-mentes és kézzel mixelt mixeket hol lehet visszahallgatni?
2: FND. Szépen mondtad.
1: FND katalógusából.
2: FND katalógusából a Mixcloudon lehet mixeket hallgatni. Mixcloud.com per DJ FND. Egyébként DJ FND néven futok mindenhol a social media területén, kivéve a YouTube-ot, mert ott azt hiszem, hogy van DJ Effendi Hun.
1: Hun, ezt a Hun, ezt igen, ezt a Miller is a Snippet.
2: Mert volt már DJ Effendi nevű felhasználó.
1: Na jó, és van még?
2: Nem tudom, majd megnézem. A lényeg, hogy mindenhol másod egyébként DJ Effendi, TikTok, Instagram, Spotify,
1: Soundcloud. Neked a lemezboltokban is, ezért is tegyük hozzá. Tehát
2: és a digitális lemezboltokban is.
1: Beatport, Tracksource és a többi.
2: Apple Music, mi van, Juno.
1: Hát persze, hogy tudom.
2: De nem, a Juno már nincs is talán. Bezárt a Juno tényleg.
1: Nem mondod.
2: De. De megszüntették a céget.
1: Lehet az is Juno, nem? Mint a Huggel. Nem Huggel, hanem Ügyel.
2: Ja, Juno, igen. Juno.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Arról meg már nem is beszéltünk, hogy mi tegnap ugye voltunk Pitbullon, te meg nem. Hát, de erről aztán így meg is beszéltük gyakorlatilag, minden ezzel fontos.
2: Figyelj, a tények makas dolgok, ez így történt.
1: Minden, ami fontos a tegnapi nappal, az tényleg így volt. Mi ott voltunk, te meg nem voltál ott, és ez jól is van, ez így, ahogy jól látom így az arcodra írva, hogy ez így bennem van.
2: Nem, figyelj, tudod, én a sodrásban egy csomó dolog, hogy kimarad, hogy ez most van, ez most volt, ez, én annyira megfogyok,
1: hogy csúszva. Már szóltunk neked, amikor már
2: tudom,
1: lehetett
2: hát
1: jegyet
2: már fél
1: venni,
2: éves
1: és már akkor is tiltakoztál lenne.
2: Nem, szóval... akkor azt mondtam, hogy majd meglátom ezt.
1: Aha. És hogy hogy döntötte?
2: Megláttam. Megláttam, és nem láttam.
1: Így jó van. Na, jövő szerdán viszont, gyerek, köszönjük szépen ezt a 60 percet.
2: Akkor tudom, most nincs időnk, de majd azért mondani, milyen volt.
1: Jó, jövő
2: héten, most már ne vágjunk bele.
1: Okay.
2: Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Sziasztok.

0: forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a Magyar Vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
0: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjéban legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma, július 22-én van az agy világnapja, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú, de nagyon sokan annyira vigyáznak rá, és annyira féltik, hogy inkább nem is használják, nehogy bármiféle baj legyen belőle. George Michael, Amazing, Utanate Free, Fat Boy Slim, Praise You, csak hogy a legnagyobbakat említsem a következő órából.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék, a legelső Brightoni őrület Fatboy Slim-mel 2001-ben volt. Ennek a 25 éves évfordulóját ünnepelte most egész hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, de az a híres negyedmilliós összejövetel az 2002-ben volt. Nagyon remélem, hogy azt is jövőre megünnepli, mert hogy hiába volt hegyem erre az idejére, nem tudtam elmenni. Ha, jön Fatboy Slim és a Praise You.

Best FM a legjobb zenék. Dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z két héttel ezelőtt, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihanna-t, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. T.I.L. és a Live Your Life-al érkezik itt a Best, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupacet.

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

0: kormányzati ellenőrzési hivatalnál érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
1: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
0: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Robbie Williams nem csak támogatja saját szülővárosának, Port Valley-nak a foci csapatát, de ő a klub tiszteletbeli elnöke is, és ugyanez a szenvedély igaz Mick Hucknerre, a Simply Red énekesére, ő pedig Manchester United szurkoló mint halálig. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a West
3: FM. Ez a Night Shift a West FM-en White Boy-ja.

minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hát ez egy jó kérdés, hogy Robbie Williams valaha gondolta úgy Jerry Halliwellre, amíg együtt voltak, hogy ő az egyetlen. És Jerry Halliwell gondolta úgy Robbie Williamsre, mint mondjuk egy latin szeretőre. She's the one és Michiko Latino. Így egymás után itt a Best FM.

Stefan, a legjobb zenék a híresen félreértett dalszövegek között. Ez a dal is ott szerepel, mert bármennyire sokan úgy hallják, Ben Affleck ebben a dalban nincs megemlítve. Jön Beyoncé és az Irreplaceable.

Best FM a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Blast FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumok az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna azon, belül meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Róf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan

0: Sok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak, mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A nagy hármasból a hamarosan amerikai koncert körútra induló Salt and Pepper TLC Envoke trióból ketten érkeznek a következő órában. 10 és 11 között hallható lesz majd az Envoke-tól a My Lovin, a TLC-től pedig a Waterfalls, Artful Dodger pedig Romina Johnsonnal hozza már is a Moving Too Fast-et.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Wide Boy-ja.

Mondom, a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag szeptember.

Best FM a legjobb zenék, amikor a 90-es évek első felében az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a HIV-fertőzöttek száma, akkor a zenészek, művészek, előadók, zenekarok próbálták a maguk módján felhívni a figyelmet a megelőzés és a védekezés fontosságára. És hát ez a maguk módján mi mást is jelenthetett, mint hogy dalban próbálták meg ezt elmondani. A TLC a következő dalában pár sort szentel ennek az ügynek, míg Coolio, aki nem sokára érkezik majd, ő egy komplett dallal igyekszik mindezekre felhívni a figyelmet. TLC Waterfalls, és aztán Coolio Too Hot itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező két dal gyakorlatilag ugyanarról szól. Fogd a kezem, vigyázz rám. Hold my hand, először érkezik Lady Gaga, aztán pedig a Crystal itt a Best FM a legjobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már az előző óra azzal a Romina Johnsonnal indult, aki jelenleg a Jamiroquai koncerteken háttérvokálozik, hát akkor a mai utolsó óra induljon magával a zenekarral, a Jamiroquai-jal. A Kent Heat indítja a mai utolsó órát, amelyben jön még többek között Seal az Amazing-gel, a Deep Dish a Flashdance-el, vagy éppen a Madison Avenue a Don't Call Me Baby-vel.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Veszte fel a legjobb zenék egy hét, és még egy nap. És jövő csütörtökön élőben lehet majd ezt a dalt is hallani, meg rengeteg szél klasszikust itt Budapesten, az MVM-domban. Jön az Amazing itt a Besten!

Best FM, a legjobb zenék. Az óra elején már volt itt a Deep Dish, de hát a New York-i producer duó nem csak így párosban működik együtt kitűnően. Jön a Deep Dish egyik fele, Sharam, az Eddie Murphy klasszikussal. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor zárom a szerdát. Ennyi volt a Nightshift-tel együtt. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 Merci Dance Mix-el indítjuk majd a csütörtök estét, ami ezt persze jó szokással szíved. DJ Miller is fog majd csatlakozni. Jön a Compact Disco, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.